Magnum Savi. Szerintem a világban, hol a kénye nem az úr, a harc már önmagában is üdvösséget volt.